0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Horvát rádió és televízió. Az Esziki rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: Jó estét kívánok az Eszéki Rádió hallgatóinak október 1-én magyar nyelvű adásunkban. A mikrofonnál Golub Mária, mondom a tartalmat röviden. Zárt ülést tartott a Belpolitikai és Nemzetbiztonsági Bizottság. Indiai vállalat építi majd a 83 km hosszú horvát vasútvonalat. A külföldi turistákból származó bevétel az év első felében elérte a 4,587 milliárd eurót. Izraeli miniszterelnök: szigorúbb ellenőrzéseket hajtunk végre az Izraelbe tartó járatok pilótáin.
1: Híreink következnek.
0: Megtartották ma a parlamenti belpolitikai és nemzetbiztonsági bizottság zárt ülését. A testület a Horvátországba irányuló hulladék import, a nagy mennyiségű hulladék Líka régióban történő elhelyezésének kérdését tárgyalta meg, az illetékes állami hatóságok részéről tapasztalt rendszer szintű mulasztások fényében. A bizottság tájékoztatást kért a biztonsági és hírszerzési ügynökségtől, a vámigazgatóságtól, az állami felügyelőségtől és az állami ügyészségtől. A parlamenti vita során a képviselők támogatták az aknamentesítési tevékenységről szóló törvény azon módosításait, amelyek az aknamentesítők testi károsodása miatti kártérítés kiszámítását a hadirokkantak esetében alkalmazott alapösszeghez igazítják. Miután Horvátországot márciusban hivatalosan aknamentes országgá nyilvánították, megoldást keresnek azok számára, akik még nem teljesítik a nyugdíjra való jogosultság feltételeit. A horvát vasúti infrastruktúra szerződést köt az indiai Afkonsz vállalattal a Dugoszel-Onovszka vasútvonal egyik vágányának felújítására és egy második vágány kiépítésére. A szakasz 83 km hosszú, a projekt értéke megközelíti a 900 millió eurót, amelynek 90%-át az Európai Unió biztosítja. A munkálatok 7 évig tartanak. A Banszki dvorban tartott szerződés aláírási ünnepségen Plenkovics miniszterelnök kijelentette: a vasútvonal végre két vágányúvá válik, megjegyezve, hogy a projekt mind Horvátország, mind pedig az indiai vállalat számára nagy kihívást jelent. A külföldi turistákból származó bevétel az év első felében elérte a 4,587 milliárd eurót, ami 5%-kal több a 2025-ös adatnál, jelentette be André Plenkovics miniszterelnök a kormányülés kezdetén. Bejelentette továbbá a kormányzati támogatást a splitti sportinfrastruktúra beruházásokhoz, a Brodica stadionhoz, a Gripe felújításához, a Spaladium arénához, valamint az új Polyut projekthez. Netanyahu izraeli miniszterelnök bejelentette, hogy szigorúbb ellenőrzésnek vetik alá az Izraelbe tartó járatok pilótáit. Az intézkedést a tegnapi incidens tette szükségessé, amely során egy pilóta rátámadt kollégáját.

0: légájára, a Tel Avivba tartó gépen. A támadó megkísérelte lezuhantatni a több mint 170 embert szállító repülőgépet. A megtámadott kapitánynak sikerült kinyitni a pilótafülke ajtaját, így az utasok segíthettek ártalmatlanítani kollégáját. A kapitánynak sikerült visszanyernie az irányítást, és kényszerleszállást hajtott végre Szaúd-Arábiában.
1: A zene világnapja minden évben június 21-én kerül megünneplésre, és arra hivatott, hogy felhívja a figyelmet a zene összetartó erejére és gazdag kulturális örökségére. De vajon hogyan született meg ez az esemény, és miként vált a zene szeretetének globális megnyilvánulásává? A zene világnapjának története és ünneplése nem csupán egy dátumra szorítkozik, hanem egy valódi mozgalomként hódította meg a világot. Az ellenvilágnapja eredetileg 1982-ben Franciaországban indult útjára, eredetileg a Fête de la Musique néven. Maurice Fleury, az akkori francia kulturális minisztérium zeneigazgatója egy tanulmányból azt tudta meg, hogy 5 millió fiatalt megkérdezve minden második ember játszott valamilyen hangszeren. Azt gondolta ki, hogy a fizető zenei fesztiválokkal ellentétben legyen az évben egy olyan nap, amikor az emberek teljesen térítésmentesen részt vehetnek különféle zenei eseményeken, koncerteken. Ezáltal az élő zene mindenki számára ingyenesen elérhető legyen, függetlenül származásától vagy anyagi hátterétől. A kezdeményezés célja az volt, hogy ráirányítsa a figyelmet a zene minden formájára, és bemutassa annak valamennyi kultúra számára adott értékét. Az elmúlt évtizedekben a zene világnapjának ünneplése egyre inkább a világ minden táján elterjedt, és mára több mint 1000 városban rendeznek változatos programokat egy jelens napon. A koncertek, workshopok, előadások és közös zenélési lehetőségek mellett számos kreatív kezdeményezés is létrejött, hogy közösségeket hozzon össze a zene szeretetei által. A zene világnapja tehát nem csupán egy napon át tartó esemény, hanem egy összetartó erő, melynek révén a különböző kultúrák kölcsönösen megismerhetik és megbecsülhetik egymás zenéjét. Az egyetemes zenei örökség bemutatása és népszerűsítése lehetővé teszi a különböző nemzetek, etnikumok és vallások közötti párbeszédet és megértést. A zene világnapjának története és ünneplése során megmutatkozik a zene hatalma, mely képes összekötni az embereket és áthidalni a kulturális határokat. A világ minden táján megrendezett események együttesen alkotnak egy olyan globális mozaikot, melyben mindenki megtalálhatja saját helyét, és hozzájárulhat a zenei sokszínűség gazdagításához. A zene világnapja tehát nem csupán egy napra szól, hanem egy életre szóló elköteleződést jelent a zene és a kultúrák közötti hidak építéséért. Az idősek világnapja egy nemzetközi ünnepnap, amelyet minden évben október 1-én tartanak. Célja, hogy felhívja a figyelmet az idősek társadalmi szerepére, problémáira és jogaira. Az ENSZ közgyűlése 1990. december 14-én hozott határozatot arról, hogy október 1-e legyen az idősek nemzetközi napja. Az idősek világnapja kiváló alkalom arra, hogy megemlékezzünk az idősekről, és felhívjuk a figyelmet a társadalomban betöltött fontos szerepükre. Ez a nap arra ad lehetőséget, hogy értékeljük a tapasztalataikat, bölcsességüket és hozzájárulásokat a közösséghez. Az idősek gyakran szembesülnek olyan kihívásokkal, mint az egészségügyi problémák, a társadalmi elszigetelődés vagy a diszkrimináció. Az idősek világnapja segít felhívni a figyelmet ezekre a problémákra, és ösztönzi a társadalmat, hogy tegyen lépéseket a helyzet javítására. Az idősek tisztelete és megbecsülése a társadalom alapvető értéke. Ezen a napon kifejezhetjük hálánkat az idősekért, akik egész életük során dolgoztak és hozzájárultak a társadalom fejlődéséhez. Ebben a modern, szélsebesen rohanó világunkban sokszor a családi és baráti kapcsolatok fellazulnak, ezért az idősek egyre nehezebben találják meg benne a helyüket. Egy idős ember felé megadott tisztelet és emberséges bánásmód önmagunk felé megadott tiszteletet is jelent. A róluk való gondoskodás és a tapasztalataik elismerése rendkívül fontos, mind a családok, mind a tágabb közösség szempontjából. Az idősek gazdag élettapasztalatokkal, bölcsességgel és sok esetben mély történelmi perspektívával rendelkeznek, amelyek értékes tanulságokat hordoznak a fiatalabb generációk számára. Az idősekről való gondoskodás nem csak fizikai ellátást jelent, mint az egészségügyi szükségletek kielégítése, hanem érzelmi támogatást, figyelmet és szeretetet is. A jól átgondolt gondoskodás segíti az időseket abban, hogy méltósággal, kényelmesen és boldogan élhessék meg életük ezen szakaszát. Az idősek gondozása és tapasztalataik elismerése a közösségek közötti szolidaritás alapvető eleme. Az idős generációk által szerzett tudás továbbadása hozzájárul a társadalom fenntarthatóságához és fejlődéséhez, míg a gondoskodás biztosítása az emberi méltóság tiszteletben tartásának alapvető kifejezése. Az ilyen megközelítés elősegíti az összetartást és az egymás iránti empátiát a családokban és a tágabb közösségekben.
2: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.
3: Ovo je Glas Hrvatske.
4: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.